0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres poszton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halántják.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Baka András az új államfő. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Borsodban terjed a veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják.
1: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfű pollenszemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. Változik az egészségügyi adatok kezelése a várandósoknál. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ennek értelmében a várandós nőket ellátó orvosok és védőnők akkor is megismerhetik a szifilisz teszt eredményét, ha a kismama korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A változtatás célja, hogy a fertőzöttek ne kerüljenek ki az ellátórendszer látóteréből, és időben megkapják a szükséges kezelést. A szifiliszes megbetegedések száma jelentősen emelkedett Magyarországon. Olcsóbb lesz a patikaszer, szeptembertől a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfája megszűnik. Az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a szükséges készítményekhez való hozzáférés megkönnyítése. Mindez 7 milliárd forinttal csökkentheti a költségvetés bevételeit. Ezzel egy időben visszahívta a hatóság a Rovatinex belső oldatos csepp egyik tételét. A vese és húgyúti megbetegedések kezelésére ajánlott vény nélküli készítmény avas lehet. A megváltozott összetétel nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt. Az augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít.
1: Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Döntött a parlament, megszűnik az önálló TEK. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ október 1-től, a nevét viszont megőrizheti. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többé, személyi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben, a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Megszépül a Gubacsi híd, felújítják a szerkezeti elemeit. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek, emiatt egy ideig teljes, majd részleges útlezárás várható a helyszínen. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. A női hormonrendszer működését is befolyásolja a tartós meleg, megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
4: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük. Szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztetett rádiónkban Nagyváradi László, csillagász.
5: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok augusztus 12. napján, sok boldogságot kívánok a névnapos hölgyeknek, a Kláráknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, az év 224. napja ez már, ami viszont változatlan, hogy az ezredforduló legnagyobb slágereire ébredhetünk. Itt lesz a Unique, a Punjabi MC, a Jamiroquai, most pedig Martin Solveig nyitja az órát. Rocking Music, 10 perccel múlt 6. Jó reggelt, Max Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-e van, szerda, a fiatalok világnapja, na és az elefántoké, aki tehát lélekben fiatal, az ünnepelje magát. Egyébként hát ugye fiatalságunk emlékei szólnak minden reggel, és a nap 24 órájában itt a Besten a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ezek közül most a Sunset tört Peugeot, azaz Punjabi MC és a Mundiantu Bakke, azt hiszem így kell kiejteni.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön ez a száraz hideg front, és mérsékli a hőséget, közben élénk szélre készülhetünk, esni sajnos nem fog. Részletes időjárás jelentés a hírekben mindjárt fél hét. Jó reggelt, Gwen Stefani és Ékon duettezik a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halántják.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, szerda. Csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Nem is lesz felhő az égen. Ez olyan szempontból jó, hogy este majd jól lehet látni remélhetőleg a részleges napfogyatkozást. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főleg a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. A maximum pedig kicsit visszaesik 26-33 fok közé. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, el is a Kiss-től, a No One szól a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 12-e szerda a legfrissebb híreit, a következő órában pedig biztosan játszom majd a Spice Girls slágerét. És itt lesz Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Államfőt választott a parlament. Változás a kismamák szifilisz tesztjeinél. Érdemes az eget kémlelni. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltet titkos szavazáson választotta meg az országgyűlés. Az államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált. Majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Az új államfő letette esküjét a parlamentben. Változik az egészségügyi adatok kezelése a várandósoknál. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ennek értelmében a várandós nőket ellátó orvosok és védőnők akkor is megismerhetik a szifilisz teszt eredményét, ha a kismama korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A változtatás célja, hogy a fertőzöttek ne kerüljenek ki az ellátórendszer látóteréből, és időben megkapják a szükséges kezelést. A szifiliszes megbetegedések száma jelentősen emelkedett Magyarországon. Az augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztetett rádiónkban Nagyváradi László, csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz.
1: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfűpollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 12. szerda, sok boldogságot, klárák, szülinaposok, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Pink, a Stupid Girls-el biztosan jön nem olyan sokára, az órát viszont a Chaklit Puma dala indítja, Always and Forever. Max Levente vagyok.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 12-én, azon a napon, amelyen 1981-ben az IBM bemutatta korszakalkotó, a személyi számítógép piacot alapjaiban forradalmasító modelljét, az 5150-est, legismertebb nevén az IBM PC-t. Habár a termék legolcsóbb konfigurációja is meglehetősen borsos, 1565 dolláros, mai árfolyamon több mint 1 millió forintos összegért volt elérhető, ára még így is töredéke volt a cég több százezeres irodai gépeinek, így a készülékből a készítők elvárásait többszörösen felülmúlva két éven belül több mint 750 ezer darab talált gazdára. Elterjedéséhez és népszerűségéhez az is nagyban hozzájárult, hogy az IBM nem csak a saját alkatrészeivel, hanem más gyártók szabványaival is kompatibilissá tette az 5150-est, ami ennek a hozzáállásnak köszönhetően a mai napig is használatos PC-k ősévé és prototípusává vált. Közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, jön Pink dala, a Stupid Girls. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is 7:30, jó reggelt kívánok, augusztus 12-e, szerda, friss híreivel folytatjuk. A következő fél órát pedig Paul Johnson dala indítja. A száraz hidegfront ez érkezik, és mérsékli a kánikulát. Esni sajnos továbbra sem fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lettek egyes gyógyszerek, megszűnik a TEK, felújítják a Gubacsi hídat. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Olcsóbb lesz a patikaszer, szeptembertől a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfája megszűnik. Az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a szükséges készítményekhez való hozzáférés megkönnyítése. Mindez 7 milliárd forinttal csökkentheti a költségvetés bevételeit. Ezzel egy időben visszahívta a hatóság a Rovatinex belső oldatos csepp egyik tételét, a vese és húgyúti megbetegedések kezelésére ajánlott vény nélküli készítmény avas lehet. A megváltozott összetétel nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt. Döntött a parlament, megszűnik az önálló TEK. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ október 1-től, a nevét viszont megőrizheti. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többé, személyi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Megszépül a Gubacsi híd, felújítják a szerkezeti elemeit. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek, emiatt egy ideig teljes, majd részleges útlezárás várható a helyszínen. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. A női hormonrendszer működését is befolyásolja a tartós meleg, megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsök eredményezhet.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Kressz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-én szerdán. Sok boldogságot a Kláráknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1949-ben a mai napon született Mark Knopfler, angol gitáros, énekes, dalszerző, az egykori Dire Straits frontembere. augusztus 12 megszületett Tanita Tikaram, brit énekesnő, búgó hangú slágere, remélem sokaknak ismerős. Ben ezen a napon született Pete Sampras, amerikai teniszező, korábbi világ első, minden idők egyik legnagyszerűbb játékosa. 1975-ben a mai napon született Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck öccse, akit olyan filmekben láthattunk, mint a Good Will Hunting, az Oceans sorozat, vagy Ahogyan lopjunk felhőkarcolót. A sort a 92-es születésű angol modell színésznő zárja. Cara Delevingne főszerepet játszott a Papírvárosok, valamint a Valerian és az Ezer bolygó városa című filmekben. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok! Csak a szokásos reggeli minimál tumultus nyári szünet kiadásban, és egy-két koccanással megtűzdelve a hármas főúton a nagyrédei elágazásnál három autó ütközött a 77-es kilométernél Hort irányába, sávzárás követel figyelmet, és két autó ütközött Szigethalom belterületén a Műúton a Biola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás lassítja a reggeli A-ból B-be eljutást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Utazunk a hírek után is egy kicsit hosszabb távra. Around the World, a világ körül jön majd a Daft Punk és By Alexis. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. miértradio.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
8: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
9: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A Margit-sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadaskertként emlegetett területen dánvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Új államfője van hazánknak, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, terjed a veszélyes kártevő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt a beiktatáson, a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és

0: Az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halandják.
0: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfűpollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: FM a legjobb zenék. Részleges napfogyatkozás lesz este naplementekor, de hogy hogyan nézhetjük biztonságosan, elárulja nekünk az AI, a mesterséges intelligencia. Szóval, milyen védőszemüveggel nézhetem biztonságosan a mai napfogyatkozást?
1: A napfogyatkozást kizárólag ISO 12312 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel, úgynevezett eklipsz szemüveggel, vagy speciális napszűrő fóliával szabad-szabad szemmel figyelni. A biztonságos megfigyelés legfontosabb szabályai: soha ne használjon hagyományos napszemüveget. Még a legsötétebb, polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív látható fényt. Kerülje a házi megoldásokat: korommal bevont üveg, röntgenfelvétel, CD, DVD lemez, homályos fotónegatív vagy hegesztő szemüveg, kivéve a 14-es vagy annál sötétebb árnyalatú hegesztő üveget.
0: Várjunk csak! 14-es vagy annál sötétebb hegesztő szemüveg?
2: Srácok, van valakinek 14-es?
0: Na jó. Amíg kiderül, jöjjön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Gramofonzi, Why Don't You a Besten? Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Persze, várjuk ki a végét, de a sok napocskaikon után jövő hét kettől esőfelhőt és esőcseppeket is mutat az applikáció. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség lenne csapadékra, és az is biztos, hogy egy fokkal frissebb időnk lesz ma, 30 fok körüli maximummal, sok napsütéssel. De hogy mi vár ránk a folytatásban, az is kiderül perceken belül. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek után a Christina Aguilera és a Come On Over a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Új államfője van az országnak. Változás a várandósok szifilisz tesztjeinél. Érdemes az eget kémlelni. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltet titkos szavazáson választotta meg az országgyűlés. Az államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált. Majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Az új államfő letette esküjét a parlamentben. Változik az egészségügyi adatok kezelése a várandósoknál. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ennek értelmében a várandós nőket ellátó orvosok és védőnők akkor is megismerhetik a szifilisz teszt eredményét, ha a kismama korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A változtatás célja, hogy a fertőzöttek ne kerüljenek ki az ellátórendszer látóteréből, és időben megkapják a szükséges kezelést. A szifiliszes megbetegedések száma jelentősen emelkedett Magyarországon. Az augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vörös Kereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztetett rádiónkban Nagyváradi László, csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM, a legjobb zenék augusztus 12-én szerdán a Magyarországról is látható részleges napfogyatkozás napján. Napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, esni nem fog, a maximum 30 fok körül alakul. Enyhe szél, este pedig majd keresünk egy magaslatot, onnan jól látható a naplemente. 19 óra 20-tól érdemes kémlelni, és hát megfelelő védőszemüvegben az égboltot. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Barni, hogy M1 Budapest felé Biatorbágynál a terelés végénél autós-kamionos találkozó, 2-3 kilométeres a dugó, reméljük semmi komoly. Köszönjük az infót, 9 után is találkozhatunk az ezredforduló legnagyobb sztárjaival és a legjobb dalokkal. Énekel majd Anastasia. És jön az Airi Mafia is.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Ide írt Barni is. Köszi még egyszer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
6: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
9: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Áfamentesek lettek egyes gyógyszerek, megszűnik a tek, ráncfelvarrást kap a Gubacsi híd, a mikrofonnál Gál Ildikó. Olcsóbb lesz a patikaszer, szeptembertől a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfája megszűnik. Az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a szükséges készítményekhez való hozzáférés megkönnyítése. Mindez 7 milliárd forinttal csökkentheti a költségvetés bevételeit. Ezzel egy időben visszahívta a hatóság a Rovatinex belső oldatos csepp egyik tételét, a vese és húgyúti megbetegedések kezelésére ajánlott

0: Tvény nélküli készítmény avas lehet. A megváltozott összetétel nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt. Döntött a parlament, megszűnik az önálló TEK. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ október 1-től, a nevét viszont megőrizheti. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többé, személyi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Megszépül a Gubacsi híd, felújítják a szerkezeti elemeit. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek, emiatt egy ideig teljes, majd részleges útlezárás várható a helyszínen. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. A női hormonrendszer működését is befolyásolja a tartós meleg, megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
1: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
0: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfűpollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kíváncsivá tesz a címe az első dalnak. Makes Me Wonder a Maroon 5-től, úgyhogy csak az hallgassa, aki nem fél az öregedéstől. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Olyan kedvencekkel készültem még, mint a Molokótól a Sing It Back, a Vemdu Projecttől a King of My Castle, vagy Everlast slágere a What It's Like. 4 lassan 5 perccel múlt 9. Hello, Max Emlevente vagyok.
2: Best

0: Kressz FM, a legjobb zenék. Ahogy azt korábban Barni is megírta nekünk, az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél összeütközött egy autó és egy kamion, a 16-os kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, a torlódás viszont még mindig 2-3 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, közben pedig elindult a Bandu Project dala King of My Castle, a
1: Besten. A 90-es és 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Ezt a legjobb zenék. Csillagászati értelemben sűrű lesz a mai este és éjszaka, ugyanis ma éjjel tetőzik majd a Perseidák hulló csillagraj, és ugye részleges napfogyatkozás is lesz majd naplemente tájékán, és hát remélhetőleg senki sem egyedül kémleli majd az eget. Lonely címmel Ékondala folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hiszem, ha látom, de jövő hét 2-től esőt is mutat az időjárás applikáció. Legyen így, egyébként már a felfrissült a száraz hidegfrontnak köszönhetően a levegő 30 fok körüli napsütéses, száraz, tiszta időnk lesz.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is 2-3 kilométeres dugó vár az M1-esen Budapest felé haladókra Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél ugyanis autó és kamion ütközött. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra tartunk egy rövid információs szünetet. Aztán hozom többek között Tupac dalát. És itt lesz a Unique is.

0: hírek a Best FM-en.
1: Baka András az új államfő, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, Borsodban terjed a veszélyes kártevő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt a beiktatáson, a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19 én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdát,

0: gazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kuriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halandják.
1: Már a mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfű pollenszemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Igazi sztárdömping lesz ebben az órában. Kelly Rowland, a Backstreet Boys, Lenny Kravitz, a Sugar Babes, a Depeche Mode, nem sokára a Gorillaz, elsőként pedig a Shapeshifters jön, és a Back to Basics. 4 perccel múlt 10, hello! Augusztus 12. szerda, Klárák szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
2: Best

FM a legjobb zenéjék. Augusztus 12-e van, és 91-ben ezen a napon a Metallica piacra dobta a The Black Album néven ismerté vált korongot, aminek hivatalos címe egyébként a zenekar neve, vagyis Metallica. Ez volt a banda 5. stúdióalbuma, és az első, amelyet Bob Rock jegyzett producerként. A korong a Metallica egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb zenei anyaga lett, és most egy másik legenda, a Depeche Mode folytatja az It's No Good dala Besten.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, torlódásra kell készülni, és tart a helyszíneli és egy korábbi balesetnél a 3-as főúton, a nagyrédei elágazásnál, ahol két autó ütközött, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel. Figyelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is startol a délelőtt utolsó órája, benne Will Smith, Miami-ja. És Zséda Eperholdja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show, turisták ezrei rekedtek a vulkánkitörés miatt Szicíliában. A héten nem nagyon lesz eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak majd látnivalókat, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit sziget napközben főleg a családoké lesz, este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet, találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légi parádét is, a csütörtöki drón, fény és tűzijáték show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a kataniai reptéren most délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este Illinois és Indiana több térségében is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki és utakat kellett lezárni. Az éjszaka sem hoz enyhülést a hőségben. Tegnap megdőlt a fővárosi hajnali meleg rekord. A Hungaromet adatai szerint a Jánoshegyen mindössze 25 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben. Az eddigi aznapi hajnali csúcsot 24,2 fokot 2017-ben mérték Budapest lágymányos meteorológiai állomáson. És nézzük, milyen idő várható majd a folytatásban. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 30.

0: 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: It's over, azaz vége van. Kiderült, hogy ezzel a kétszavas SMS-sel szakított Justin Timberlake annó Britney Spears-zel az Overprotected klip forgatásán. JT és a Sexy Back Indit, jön a The Sound Lovers, a Linkin Park, a Nox és a Black Eyed Peas is ebben az órában. Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Lesz.

0: Kiss FM, a legjobb zenék. A Michael Jackson életrajzi film sikere után Jafar Jackson újabb hollywoodi szerepet kapott. Will Smith oldalán látható majd a Supermax című akciótrillerben, és szerintem nem is kell olyan sokáig várni, hogy Jafar Jackson zenei karrierje is beinduljon. Egyelőre be kell érnünk Will Smith-szel, jön a Miami a Best-en.
1: Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék este, részleges napfogyatkozás. 19-20 tájékán kezdődik, és hát a nyugati égboltot kell majd figyelnünk. Ezt kizárólag ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel érdemes, vagy speciális napszűrő fóliával szabad szabad szemmel figyelni. Ne használjunk hagyományos napszemüveget, még a legsötétebb polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív, látható fényt. Kerüljük a házi megoldásokat, a korommal bevont üveget, a röntgenfelvételt, a CD-DVD lemezt, a homályos fotónegatívot vagy hegesztő szemüveget, bár utóbbi a 14-es vagy annál sötétebb árnyalattól már védelmet nyújt. Ha a távcsövet, kamerát vagy objektívet használunk, a napszűrő fóliát mindig az optikai eszköz elejére, a fény belépési pontjára kell rögzíteni. Itt a Besten pedig az óra végéig biztosan hozom még Michael Jackson dalát, Remember the Time, jön Horváth Tamás és Michael Gray is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a délelőttnek, és ezzel az én időmnek is. Átadom a stafétát Majoros Ritának. A The Killers a budapesti BL döntőben is elhangzott Human című dalával indul rögtön a következő óra. Jó étvágy!

0: 6,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi!
3: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
4: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
4: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
4: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Több napos eseménysorozattal ünnepeljük augusztus 20-át. Már 5 fürdőzőt harapott meg egy teknős Horvátországban. Folytatódik a derült napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rövidebb 10 perces lesz az idei tűzijáték, de egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Mindez a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületétől a vezes.hu úgy tudja, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a Belarusz határon a kerítés alatt. A 10 méter hosszú járatot migránsok használták, írta a Politico. A határőrök a közelben 15 olyan emberre bukkantak, akik így jutottak át Lettországba. Fürdőzőkre támadt egy álcserepes teknős a horvátországi Split közelében, a szezonban már 5-5-ször. Az állat úgy 70 kilós lehet, a szemtanúk szerint rendszeresen felbukkan és hátulról közelíti meg a strandolókat. Legutóbb vasárnap harapott

0: meg egy fiatal férfit a tengerben. Az álcserepes teknős szigorúan védett vándorlófaj. A területvédelem nem jellemző rá, de előfordulhat, hogy a hímállat most egy nőstényt védelmez. A szakértők szerint a teknős áthelyezése nem megoldás, viselkedése csak átmeneti. Szikrázó napsütés, tiszta jég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék a következő néhány órát is velem. Felpörgetem a kedvüket. Ebben biztosak lehetnek Bob Sinclairrel, a TNT-vel vagy az E17-nel. A Killers pedig már nyitja is az órát, én pedig hamarosan a nap kérdését is felteszem. De előtte jön a Human. Töltsük együtt az egész délutánt.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Napsütést, jó hangulatot mindenkinek mindenhová. Én Majoros Réta vagyok. Töltsék velem remélhetőleg a következő jó néhány órájukat, de ha csak pár percük van kikapcsolódni, akkor is választák a Best FM-et. A legjobb zenék itt szólnak a 90-es, 2000-es évekből, mint az E17 és az It's Alright. Hát ki ne imádná ezt a dalt. De itt lesz még Bob Sinclair is, jön a TNT, úgyhogy hát unatkozni biztos nem fogunk, mert a Joe Bácsó is hozza majd a Funky Groove-ot. Én hozom a napkérdését, meg közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És az Enigmával, Return to Innocence, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

I and I to everyone.

0: Best FM van, legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon mindenféle közlekedési eszközzel, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Legyünk körültekintőek, hogyha autóba ülünk, vagy kamionba, teherautóba, még akár biciklire is figyeljünk egymásra. Az M0-ás autóút keleti szektorán útkarbantartási munkák folynak. Ezt az infót kaptam az M1-es autópálya felé. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki még tud, válasszon másik útvonalat. Torlódás van az M1-esen is, a főváros felé, a kiépített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, ami főképp ugyebár a külső sávot érinti, és sokan kerülnek így az 1-es főúton, úgyhogy ott is hosszabb menetidőre kell számítani. És ha már 1-es főút, Óbarok térségében aszfalt marás folyik, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van és lassulás. Köszönöm az infókat, várom a folytatásban is őket. 0620 55 55 155 a számunk. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Woo!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szakács Gergőt hallottuk, ez volt az Elkezdem, aztán most friss híreket hallunk, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán zenél majd a kompakt diszkó jön a te meg én.

0: itt lesz Madonna is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best
1: FM-en. Haladék a régi személyik cseréjére. Meduzák miatt kellett leállítani francia atomerőmű reaktorokat. A héten nem sok esőre számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 57 ezeren kaptak haladékot évvégéig a régi típusú személyik cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal. Használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg, gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Orosz drónokat észleltek egy romániai gázmezőnél. A két szerkezet a vízben sodródott, írja a Portfólió. Valószínűleg robbanó töltet is volt rajtuk. Az eszközöket megsemmisítették. Meduzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, honnan özönlöttek a meduzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Az atomerőmű így napokig nem tudott rendesen működni. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hát felejthetetlen slágereket bizony ebben az órában is hozok. 4 perccel járunk 1 óra után. Önök a Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, és csak azt tudom ma is mondani, hogy a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és egy kicsit könnyedebb legyen ez a szerda délután. Segít nekünk ebben például Beyoncé és a Compact Disco és Madonna is, de csak ebben a sorrendben. Szép napot! Best FM.

Best FM a legjobb zenék megválasztották Magyarország tortáját az idei évben is. Ugyebár a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a Magyarország tortája versenyt, amelyre a cukrászok saját egyedi kreációikkal nevezhetnek. A cél ezúttal is egy olyan desszert megtalálása volt, amely egy éven át viselheti ezt a rangos címet. A 2026-os győztes pedig a bíbor fehér lett, amelyet egy gyulai cukrászda csapata, Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készített. Na és most figyeljenek! Az édesség középpontjában az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát pedig erdei gyümölcsös zseléréteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. És most nyeltem egy nagyot. A győztes tortát egyébként hamarosan a nagy közönség is megkóstolhatja. A Magyarország tortája hagyományosan ugye augusztus 20-a környékén jelenik meg a cukrászdák kínálatában, úgyhogy nem sokára mi is megkóstolhatjuk. De ez még nem minden, mert hogy a Magyarország tortája verseny mellett ugye minden évben kiválasztják a Magyarország cukormentes tortáját is, ennek győztese pedig idén a Szilvafácska nevű torta lett, amely pedig Puhovszki Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő alkotása lett Balaton Györökről. A Szilvafácska pedig egy különleges ízutazásra hív, rétegről rétegre bontakozott ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját pedig egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fantasztikusan hangzik, én minden évben megkóstolom ezeket, a Magyarország tortája győztes tortáit, úgyhogy hát kérem majd a véleményeket augusztus 20-a után, ha valakinek sikerül még megkóstolnia, akkor majd beszéljünk róla. Na de ma ezért ilyen sütis lesz a nap kérdése, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, mi lehetne minden idők legjobb sütije, kinek mi a legnagyobb kedvence, akár valamelyik Magyarország tortája az elmúlt évekből, vagy mondjuk a hagyományos lagzis barack. Jöhetnek a nagy kedvencek, 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Várom az üzeneteket ma is, sütizzünk együtt, és hallgassunk jó zenéket együtt. Jön a jetlag, és a nincs lehetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon sokan vannak az utakon, és eléggé meleg is van, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha egy kicsit sofőrként valaki bágyattabbnak érzi magát, tartson egy kicsit hosszabb szüneteket, vagy több szünetet, igyon meg egy kávét útközben valahol, vagy csak lazuljon pár percet, miközben meghallgatja mondjuk a közlekedési infóimat. Szakaszos torlódás van az M1-esen a főváros felé a kiépített terelésben, Tatabányát a Biatorbágyig, ami ugye főként a külső sávot érinti. Útkarbantartási munkák folynak az M0-áson, a keleti szektoron az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás itt már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki teheti még, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok Önökre, ha valakinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeresd, te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Punani Masztif Élvezd, ez zárta az órát, de már el is röppent 2 óra ebből a délutánban, nagyon megy az idő, úgyhogy 2 óra van mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Alex Gaudé és a Destination Calabria.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokon!

0: Itt volt Jókai Mar kedvenc nyári menedéke. Írt, kertészkedett, rózsákat nemesített, és a kor legnagyobb művészeit is vendégül látta. A kert különlegessége, hogy ma is láthatók benne olyan faóriások, amelyeket maga Jókai ültetett több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Az elmúlt években a területet jókai szellemiségét megőrizve újították fel, ismét rózsakert, gyümölcsfák és szőlőlugas várja a látogatókat. A természetvédelmi területen sétálva nem csak a kert történetével, hanem a környék élővilágával is megismerkedhetnek. Ha szeretik a történelmi hangulatú kerteket, a természet közelségét és egy kis csendes kikapcsolódást, a Jókai kert remek úti cél lehet egy hétvégi sétához. Hétfőtől szombatig ingyenesen látogatható.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Borsodban is felbukkant a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két présház is ég Várpalota mellett. A napokban ne számítsanak esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a hazai erdőkből 2020 óta az állami erdészeti társaságok. Az élő környezetért felelős minisztérium beszámolója szerint csak idén több mint 300 alkalommal, összesen mintegy 640 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze. Van, ahol gyakrabban raknak le kisebb kupacokat, másutt néhány hatalmas hulladékgóc felszámolása teszi próbára a szakembereket. A társaságok rendszeres ellenőrzéssel, sorompókkal, kamerás megfigyeléssel, szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de gyakran látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újabb területen, Borsodabaújzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi növényegészségügyi osztályvezetője.
4: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsét D-alakú röpjukak láthatók, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébi honlapján tájékozódhat.
3: Tűztombol Várpalota külterületén több hektáron ég füvesvás terület és két présház a Széphegydűlőn. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en 2 óra után is 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hát itt nálunk

szerkesztőségben isteni a hangulat, mert hogy nagyon-nagyon érezzük már ezt a nyár végét, mondjuk így, vagy talán ezt a hét közepét, és mindannyian ennénk inkább az ország tortáját. Arra még egy kicsit várnunk kell, viszont Alex Gaudióra egy percet sem.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában már beszéltünk róla, hogy megválasztották Magyarország tortáját, az idei évben is Magyarország cukormentes tortáját is. Ez adta az apropóját igazából a nap kérdésének, hogy melyik lehet a világ legjobb süteménye, desszertje. Na jöhetnek a válaszok, azt írja Kata. Nálam nincs vita, tiramisu, kávé, mascarpone, kakaó, ennél jobb találmány szerintem nincs, én is imádom. Gábor azt írja, a nagymamám almás rétese. Tudom, hogy nem egzotikus, de nekem a világ összes Michelin csillaga nem ér fel vele. Hát ezt meg tudom érteni. Laci a baklavára szavaz, minél ragacsosabb és pisztáciásabb, annál jobb. Kérem, ne ítéljenek el. Laci, szerintem ezért senki nem fog. Én is imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a kedvenc sütemények. Én pedig csak nyelni próbálok itt nagyokat, mert hogy még képeket is mellékelnek a hallgatóink. Hát, én óriási sütis vagyok, szóval nagyon-nagyon oda vagyok. Köszönöm, és várom őket a folytatásban is. Sőt, egyébként receptek is nyugodtan jöhetnek. Én pedig a Petsz Small dalát kínálom tálcán. Turn Around itt a Best FM-en.

0: Veszte fel ma a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé Zalakomár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Aki teheti, térje le a 191-es jelű Zalakomár, Zalakaros, Szőkedencs csomópontnál, és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Torlódás van az M1-esen is a főváros felé. Mondhatom azt, hogy már a szokásos, mert a képített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, főként a külső sávban erre kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között pedig ég az útmenti terület több szakaszon, úgyhogy a látótávolság jelentősen csökkent, úgyhogy itt is lassulásra és figyelemre van szükség. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Összeállt az augusztus 20-ai programsorozat, megvan az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Ez a 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 10.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houston is bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Azért ez nem semmi. Az énekesnő ikonikus megjelenését idézi a Barbie baba, méghozzá az I Wanna Dance With Somebody című dal videoklipjéből, mert ugye a figura egy ilyen testhez álló rózsaszín ruhát visel, színes fölbevalókkal, magas sarkú cipővel, és nagyon-nagyon jól néz ki. Egyébként a dal megjelenésének közelgő 40. évfordulója alkalmából dobták piacra ezt a Barbie babát, és Whitney Houston egyébként augusztus 9-én született, úgyhogy pár nappal ezelőtt óta már. Ha a zsebünkbe nyúlunk, akkor mi is barbizhatunk. Egyébként ebben a sorozatban több világsztár is kapott még Barbie babát, például Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks, Gloria Estefan, Tina Turner, Elvis Presley, Elton John és még Diana Rossna meg David Bowie is. Egyébként maga a baba az énekesnő, illetve a zene és a kultúra terén hagyott öröksége előtt tiszteleg, mi pedig előtte. Úgyhogy ha valaki Barbie gyűjtő eset vagy szívesen megnézné legalább, akkor a bestfmbudapest.hu oldalán minden infót megtalál róla. Itt a Best FM-en pedig hallgathatja a legnagyobb slágereit. I'm your baby tonight, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenéig. Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zala-Komár térségében. A 189-es kilométernél áll a forgalom, és mentőhelikopter is érkezett a helyszíre. Aki teheti, térjen le a 191-es jelű Zala-Komár, Zalakaros, Szőkedencs csomópontnál, és a 7-es főúton kerüljön. A következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között ég az útmenti terület több szakaszon. Az oltás és a rossz látási viszonyok miatt mindkét irányban lezárták a főutat. Pétfürdő és Sóly, vagyis a 31-es és a 40-es kilométerek között. A forgalmat pedig Berhida felé terelik. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, ha gondol rám és a többi autózóra, és elküldi az infókat, vagy hogyha felhív. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 95 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 4 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább, mert hogy isteni zenék jönnek még. Hát olyan hihetetlen dalok, mint a Bucketheads és a The Bump. Vagy éppen olyan éneklős dalok, mint Molnár Ferenc Karamell és Paja Bea dala, ez a Csillagom.

0: Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Duna vízszintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Kőris fák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett.
0: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek. 4 óra is elmúlt már, most már 4 perccel lassan öttel, úgyhogy mehetünk tovább, és akár indulhatunk is a munkával hazafelé. Kenny Dope-val és a Buckethead-szel jön a The Bump. Érkezik majd Ed Sheeran és hamarosan, na meg a Honey Beast és a Pánik. Most Britney Spears indítja az órát.
3: 99

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Részleges napfogyatkozás lesz ma látható kis hazánkban, már mondom is a részleteket, mert hogy hazánk különböző régióiban eltérő látványban lesz részünk, ráadásul nem is mindenhol ugyanakkor fog kezdődni az esemény. Úgy tűnik, hogy Budapestről nézve 19 óra 22 perctől érdemes lesz figyelni. Ekkor történik meg ugyanis az úgynevezett első kontaktus, amikor a hold először érinti meg a napkorongot. Később a naplementéhez közeledve egyre látványosabbá válik a fogyatkozás. A tőlünk látható legnagyobb fedést éppen a nap lenyugvásának pillanatában éri majd el, ami a fővárosban este 20 óra 8 perckor következik be. A napfogyatkozás szemmel is könnyen látható lesz, viszont így szabad szemmel semmiképp ne nézzük, mindenképpen védőszemüvegre van szükség, annélkül nagyon veszélyes a megfigyelés. És mivel ezen az estén a hold a nappal együtt nyugszik, semmi sem zavarja majd a szokásos augusztusi csillaghullás, azaz a Perszéid a meteorraj megfigyelését sem. Ennek a maximuma egyébként szintén éppen augusztus 12-e éjszaka, vagyis a mostani éjszaka lesz, úgyhogy ma érdemes az eget kémlelni. Valakinek van valami tuti helye, ahonnan nézni fogja? 06 20 55 55 155, ide írja meg gyorsan, mi is oda megyünk. Vagy tényleg, ha zavartalan romantikáról van szó, akkor tartsák meg maguknak a titkot. Egyébként pont tegnap volt 27 évvel ezelőtt, hogy 1999-ben teljes napfogyatkozás volt Magyarországon. Önök emlékeznek még, hol voltak és hogyan nézték? Én emlékszem, otthon voltam még a szüleimnél, még általános iskolás voltam, vagy középiskolás? Nem, szerintem általános iskolás, és a kertből néztük, és az egyik újságban volt ilyen védő szemüveg, és azzal figyeltük, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide az emlékek, mellé pedig egy kis De La Soul. Ring, ring, ring a Best FM-en. Hey.

0: 99 Best FM, a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra, mert hogy kaptam egy-két információt. Például, hogy az M4-es autóúton Szolnok irányában abból elkerülő szakaszán egy autó szalagkorlátnak ütközött, 87-es kilométernél a külső sáv le is van zárva. Négy autó ütközött az M1-es autópálya terelt szakaszán a főváros felé Bicskénél. A 34-es kilométernél útszűkületet okoznak a sérült autók, ezért lassabb az áthaladás. A torlódás itt már 5 kilométeres. Korábban baleset történt az M7-esen, Budapest felé Zala-Komár térségében a 189-es kilométernél. Továbbra sem lehet áthajtani itt, úgyhogy leterelik az autókat a 191-es jelű Zala-Komár Zalakaros szőkedens csomópontnál. Kerülni a 7-es főúton lehet a 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza lehet térni a pályára. Súlyos baleset történt a 8-as főúton Karakó és Tüskevár között. A 109-es kilométernél félpályán halad a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék. Még egy órát együtt rádiózhatunk, például Király Viktorral itt lesz a szóló. És jön a tankcsapda is a Mennyország turista.
2: A hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Autódaru, Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
8: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthon.

0: Újra napirenden a hármas metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csak nem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az ámokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, a szembejövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 ezer tonna. Ennyit szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több száz tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
1: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedbőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
0: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 5 óra is elmúlt, 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, és még egy órát bulizzunk, rádiózzunk együtt. Én Majoros Rita vagyok, ez a 99.5 Best FM, ahol is a Black Machine és a Jazz Machine szól, de jön majd a pont olyan, mint rég a Balaton dala is, Zári Maffiától. Eric Fritz pedig már nyitja is az órát. Szép napot! 99.5 Best.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Melyik a világ legjobb sütije? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, hiszen megválasztották az idei év országtortáját és az ország cukormentes tortáját is. Lehet augusztus 20-a után kóstolgatni. Na de a kérdésem az, hogy úgy általánosságban, nem csak Magyarországon, hanem melyik a világ legjobb sütije? Írták már itt a tiramisut, a baklavát. Na de nézzük, mit ír Gergő. Isler képviselő fánk francia krémes trióval én meg vagyok, az ország tortáját is minden évben megkóstolom. Az abszolút kedvenc a szilvás gombóc torta. Így de jó volt az is. Nekem az Őrség zöld aranya a nagy kedvencem. Egyszer elhatároztam, hogy megpróbálom megsütni, mert hogy ugye általában felkerülnek a netre idővel ezek a receptek, de hát én szerintem ehhez azért tényleg fantasztikus cukrásznak kell lenni, hogy valaki egy ilyen műalkotást elkészítsen, de nincs veszve semmi, úgyhogy lehet próbálkozni. Ha valakinek egyébként már sikerült, akkor legyen kedves, biztosan engem is. Azt írja Péter, a dobos torta, a karamell a tetején mindent visz, és igen, a nagymamámé volt a legjobb. Hát ebben a nagyik tényleg nagyon-nagyon jók. Marti szerint a csokis lábas süti a legjobb, amikor felvágod és kifolyik belőle a csoki, ott szerintem megszűnik minden. Egyet tudunk érteni. Tamás a Zahár tortát szereti nagyon. Azt írja, lehet régi módi, de nagyon sok jó dolog fűz és jó élmény a Zahár tortához, úgyhogy nekem ez a legnagyobb kedvencem. És önöknek? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a vélemények, tapasztalatok, és Mark Ronson dala is. Return of the Mac, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. 4 autó ütközött az M1-es autópályán a terelt szakaszon korábban a főváros felé Bicskénél. A 34-es kilométernél útszűkület van és 5 kilométeres torlódás. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között ég az útmenti terület több szakaszon. Folyik az oltás és rosszak a látási viszonyok, úgyhogy lezárták a főutat Tétfürdő és Sóly, vagyis a 31-es és a 40-es kilométerek között. A forgalmat Berhida felé terelik. A 11-es főúton Leányfalú térségében egy autó pályaelhagyásos balesete miatt a 25-ös kilométernél felpályás korlátozás van érvényben, és baleset történt a 8-as főúton Karakó és Tüskevár között a 109-es kilométernél felpályán megindult a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

sem felállni. 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Vastag Csabát hallottuk, Mikát pedig a folytatásban hallgatjuk. Érkezik a Big Girl, You Are Beautiful. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom mára, és azt hiszem, sietni kell, mert hogy itt a szomszéd stúdióban már ül White Boy, és aztán Effendi is, akik már nagyon kopognak itt nekem az üvegablakon keresztül, hogy jó, most már akkor fejezzem be, mert hogy most már ők pörgetnék a kedvenceket, úgyhogy 6 óra után érkezik a Night Shift, 7 óra után pedig Effendi is hozza a legjobbakat, úgyhogy jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a Dunai fenék küszöb építése Paksnál. Külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten. Folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal. Használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárások. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt, a Szigetfesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a Velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakia. Ő azonban nagy sebességgel elmenekült. Négy utas a menet közben kiugrott az autóból. A sofőr végül egy napraforgó táblába hajtott, ahol járműve kigyulladt. Gyalog próbált tovább menekülni, de drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, és korábban eltiltották a vezetéstől. Nagyrészt napos száraz idő várható, csak a nyugati-délnyugati határ közelében jelenhet meg időnként több gomoly felhő, csapadék azonban ott sem valószínű. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyakig járunk a Szigetfesztiválon, úgyhogy mi más is érkezhetne, illetve kik mások is érkezhetnek a következő egy órában, mint azok az előadók, akik az elmúlt 20 plusz évben már tiszteletüket tették a nagy színpadon. Pop és rádiós lágerek mostantól 6-7-ig velem, White Boy-on, 7-től DJ Effendivel a lemezjátszók mögött. Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És a legjobb zenékből a lassan közel 5 év alatt már számtalan mix készült, ezekből 155 felelhető az én Mixcloud oldalam, a mixcloud.com/DJ White Boy, de persze az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit ott érdemes keresgetni, szóval mixcloud.com, és aztán ott pedig megtaláljátok a kedvenc Night Shift DJ-teket. Természetesen az én 155 mixem mindegyike mellett mellékeve vannak a tracklisták is.

négyszer léptek fel a Sziget Fesztiválon Keith Flinték. Isten nyugasztalja, ötször kellett volna a Prodigynek színpadra állni, de rögtön az első, a 96-os, az nem jött össze. Japánból kellett volna aztán átrepülniük, de egy borzasztó időjárási körülmények voltak, úgyhogy végül el sem tudtak Japánból indulni a magángépükkel. Egyébként szerintem nem volt olyan fesztivál, ahol ne léptek volna fel Magyarországon, idén nem a Szigeten, hanem Sopronban őrítették meg a közönséget. Velük zárjuk ezt 60 percet, és aztán jönnek a Pop és Rádiós Lágerek még egy órán keresztül mixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: 10 percig tart az idei tűzi játék a nemzeti ünnepen. Egyre több életveszélyes autó kerül a műszaki vizsgára. Medúzák bénítottak meg egy atomerőművet Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságban közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkánon múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműködését.

0: volt, sütött a nap, jó volt a kaja.
1: Köszönöm szépen, összefoglaltad az egészet, mehetünk tovább, igen, jó, tehát ez volt a nyaralásunk. Nem, tényleg jó volt, pihentető volt, rövid volt, úgyhogy
0: általában ezekkel igen ezt szokott.
1: Sajnos ez a helyzet, de hát majd jövőre.
0: Na, hogy pop és rádiós lágerekből egy óra rövidnek számít-e vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, mindenesetre Efi ma is ennyi időt kap tőlünk, úgyhogy még egy órán keresztül ő áll a lemezjátszók mögött.
2: Lesz FM.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Kéne most már egy ilyen rovat is, mert oké, hogy mindig vannak Imre dátumai, meg Effi dátumai, de most már ez a hónap dolgozója, akikre büszkék lehetünk, mi szokott lenni régen a fali újságon? Szóval, hogy dicsekedjél, légy oly kedves.
2: Mivel?
1: Hát, hogy még meg se jelent a dalod, de már listavezető.
2: Hát nem vezette a listát, csak harmadik volt.
1: Bocsánatot kívánok.
2: Most éppen a negyedik, ha jól láttam, de hogy ott van az élmezőnyben, igen. Hát figyelj, valahogy így beütött, úgy néz ki. Megérte sokat foglalkozni vele.
1: Ha ez így nagyon rébuszokban lenne valakinek, tehát ugye a All Good?
2: All Good.
1: Az All Good című, ugye De La Soul és Chaka Khan dalnak a remixe, az a Tracksource-nak az előrendelési listája gyakorlatilag?
2: Nem, ez a műfaji lista, tehát a soul, funk, disco műfajhoz tartozó listának a harmadik helyéig kúszott. Úgyhogy még csak előrendelhették.
1: No, tehát előrendel. Aha, igen.
2: Megveheted ott ezen a DJ oldalon, de mondjuk még a Spotify-on nincs fönt. Tehát a péntektől lesz fönt minden platformon. YouTube, Spotify, Apple.
1: Hát azért az úgy akkor lenni
3: fog.
2: Reméljük.
1: És szóval van ilyenkor ezt ők kikötik, hogy akkor amíg ott nem lehet megvenni, addig te nem is rakhatod föl, vagy majd ők fogják fölrakni Spotify-ra. Hogy van ennek a menet?
2: Ők kiadót tölti föl.
1: Hát ez igen.
2: Én egyrészt meg is lepődtem egy picit, mert nem gondoltam. Hát azt hittem, hogy elketyeg ott a 20.-30. helyen, nem tudom, ez a ugye az a Seamus Haji kiadója, aki egy house legenda gyakorlatilag.
1: Tulajdonképpen.
2: A Relap kiadó, de ugye ez a kisebbik kiadója, őnek nem szoktak ilyen hatalmas nagy csárt, ostromló kiadványaik lenni, ott vannak, de ugye nem ők a fő kiadó.
1: És na, de majd
2: az, ugye, most ez ilyen harmadik helyen van, meg volt 11. az összeset tekintve, tehát a Tracksource overall.
1: Tehát nem stílus belül.
2: Igen, tehát stílus függetlenül összesen a 11.

0: Mindig a vasárnapnál szoktuk mondani, hogy a Chillance és Deep House 120 percnél, hogy ez olyan, mint a két komponensű epokit, ugye, hogy mindenre jó. Nyáron ugye így csillezgetni, naplementézni, kis koktél a kertbe, télen ugye bekuckózol a forradborodal a kályha, vagy hát központi fűtésnél a radiátor mellé, igen, és ott. Ugye ez viszont egy soha visszanemtérő alkalom, hogy ki lehet próbálni, hogy a pop és rádiós lágerek részleges napfogyatkozáshoz mennyire működnek, mert ugye ez most már Pesten azt hiszem ilyen hány perce? Hát
1: 10 perce.
0: És azt hiszem 50-ig tart, tehát 19-20 és 19-50 között a leglátványosabb. De ne tessék
1: csapat. Ez nagyon fontos, semmiképpen.
0: Amit egyébként én nem értek, mert amikor volt 99-ben a teljes napfogyatkozás, azt oké, azt értem, normális esetben, ha nincs napfogyatkozás, akkor se nézel bele a napba. De hát szoktál naplementét szabad szemmel nézni, nem? Szóval, hogy most, pláne most még ki is lesz takarva, hogy akkor...
1: De igen, de hát ez nem az a fázisa, amikor azt így nézed percet, hogy sokáig érted. Tehát így rápillanthatsz, de azért bele bámulni, azért azt nem kéne.
0: Aha. Jó, ne, és abszolút, tehát nem.
1: Mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne tegye.
0: Pontosan, tehát nem akarom én itt felülírni a szaktanácsokat, jó? Tehát tényleg szabad szemmel ne tessék, még a napszemüveg is kevés hozzá.
1: És még a kettő is. Még a hegesztő szemüveg is kevés hozzá, csak a megfelelő, nem tudom, milyen szabvány minősítésű lehet. Jó, úgyhogy ezen ne kísérletezzen senki sem.
0: De mindent, hogyha valakinek megvan hozzá megfelelő eszköz, akkor azzal a napfogyatkozást a fülével meg pop és rádiós lágerek.

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A hangja nagyon jól megfogalmazta kedden, azt mondta, hogy volt már, szabadságon volt már, de még csak most megy nyaralni. Hogy akkor neked ennyi volt így a szabadság meg a nyaralás, vagy még itt próbáljátok meg hosszabbítani, mert valamikor a nyarat.
2: Meghosszabbítjuk Bicskéig, mert... mert két hétig voltunk most rendes szabadságon, tehát ami már meg volt tervezve, és az úgy alakult, hogy egyébként én nekem a következő hét is, ez a 20-ai hét, 17-ét pontosan, ott is a hétfőket, szerdát meg ki tudtam menni, és akkor most van még egy hetem, tehát hogy most egy hetet nem voltam szabadságon, de aztán megint szabadságon lesz.
1: És ha már egy
2: mármint, hogy a nappali
3: melódból,
1: vagy akkor nem utaztok sehova.
2: De egy kifejezetten nagy utazás, nem? Egy-egy napos kiruccanásokat belföldön tervezünk.
1: Az Palatinus csönd, ez az.
2: Hát nem pont erre gondoltam, de...
1: Jó, visszacsatolva még a hangyára, meg Bicskére tényleg, tehát amikor borzasztó szóvicceket hallok, akkor kinyílik a sebemben a Bicske. Ennyit szeretném oda csak hozzáfűzni, meg annyit, hogy akkor jövő szerdán várunk vissza szeretettel.
2: Most ezek után meggondolom, az egy érdemesebb bejönni, de lehet... Majd találkozom. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fenékküszöb épül a Dunán Paksnál. Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban. Folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményenkénti adatait Magyarországon. Az új interaktív felületen kiválasztható lesz az adott kórház és az év, az adatokat pedig grafikonokon 5 éves bontásban is meg lehet nézni. A statisztikákat évente frissítik és letölthető formában is elérhetők lesznek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal. Használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken, ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tisztán emlékszem rá, csütörtökön jöttek a friss megjelenések.

Szerintem a legjobb zenék, próbálom úgy mondani, hogy mindenki értse, szóval a Sziget Fesztivál miatt a Káhídnál található bevásárlóközpontot hátulról nem lehet megkerülni egyik irányból sem, mert az lezárás alatt van a Sziget Fesztivál ideje alatt, szóval aki onnan vagy odafele tart, Káhíd, benzinkút.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren, ezután pedig következik a katonai és légi parádé. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A Balatoni elsősegély nyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszul létek is gyakoriak. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1:53,8 másodperces idővel magabiztosan győzött. Milán Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.

Best FM a legjobb zenék, szerintem mindegyik rockzenésznek a nagy álma lenne, hogy a Rolling Stones előzenekaraként léphessen fel bárhol. Ez Meredith Brooksnak kétszer is megadatott a Copacabanán. Mind a kétszer kifütyülték meg, megdobálták. Jön a Bécs itt a Besten a legjobb zenék között.

Beszteltem a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge.

Beszteppem a legjobb zenék, holnap még 30 fok, és egy picike szél, meg kevés felhő. Pénteken már 31 fok, felhő semmi, viszont lesz magas UVB-sugárzás, és aztán napról napra haradunk így egyre feljebb és feljebb. Szombat, vasárnap, hétfő, 34 fokos kánikula. Országszerte.

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekeltek, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez szerint a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzijáték a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabolyi Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy maragzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
1: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem elfelejteni, ma éjszaka lesz a legintenzívebb a csillaghullás, ugye belép a légkörbe a Perszeidák meteorraj, úgyhogy aki fölbír kelni hajnal 2-3 magasságában, és olyan helyen van, hogy kevés a fényszennyezés, rengeteg hulló csillagot láthat. Nálunk a következő órában majd egy tilos csillag jön, Vastag Csabának köszönhetően. Ez a Night

FM a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nem esetlenséggel oda trössentett. Ez is egy vélemény.

zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivat,

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettó Superstar!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 12-én egyébként a fiatalok és az elefántok világnapja van. Hát a fiatal elefántok meg aztán hatványozottan örülhetnek. Elefántok nem lesznek a következő órában. Kutyák igen. Who Let the Dogs Out, a Bahamen érkezik majd hamarosan. Craig David és a Seven Days után, mert hogy a mai utolsó óra ezzel indul.
1: Ez a Night Shift a best

Bestem van a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra. Az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmébe a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az énekes egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This.

Best FM a legjobb zenék. Túl vagyunk akkor a részleges napfogyatkozáson, meg a mai Night Shift-en is. Éjszaka jön a Perseidák Meteorraj, holnap hatkor megjövünk megint mi. Dance-es csütörtökre, szóval DJ Millerrel fogunk majd dance himnuszokat mixelni 6 és 8 óra között. A Lighthouse Family és a High jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen